jár, ulicta gulámisnok. Háj, kellő sári, kúri, kálapa nincs. Sakuma, háj, szuszkú, valerien nincs. Szuári lé, iné, lászlóat, modell, sívat, sztrinszkú, jel, ruáté. Sított kási jel, nem közít, szlapel, inima, fermékáté. Háj, mereu, asa, pülne, szón, szera, zsokul, szönusztá, háj.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 24-e, péntek van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A kőbányai segítő szűzanya lengyel templom harangját hallották. A 19-20. Század fordulóján a dinamikusan fejlődő Budapest lengyel emigránsok tömegeit vonza Budapestre. A lengyel munkások többnyire a jelenlegi 10. kerület kőbányáiban és téglagyárában dolgoztak. 1908-ban a lengyel emigránsokkal együtt Budapestre érkezik Vincenti Danek atya, akinek vezetésével megalakul a Lengyel Templomépítő Társaság. Danek atya fáradhatatlanul keresi az anyagi támogatókat, és így 1925-ben Kőbányán megindul a segítő szűzanya lengyel templom építése, mely 1927-ig tart. A templom tervezői a magyar Árkai Aladár és a lengyel Adolf Sisko Bohus voltak. A templom freskóit a lengyel Malcsik család festette. Igen figyelemreméltó a mennyezeti freskó, mely a lengyel sast ábrázolja. A sas alakját a Kőbányán lakó lengyel lányok arcaiból festette meg a művész. A lengyel sasnak ez a fajta ábrázolása a világon egyedülálló. Az oltárkép a segítő szűzanyát ábrázolja, és Danek atya Lembergből hozta magával. A templom színes üvegablakai lengyel-magyar szenteket ábrázolnak, így például Szent Kingát, Szent Lászlót, Szent Hedviget. A templom közelmúltban felújított orgonáját a II. Világháború idején Magyarországra menekült katonák hálaadományaiból építették 1940 és 43 között. A harangot a Lengyel Templomépítő Társaság és az amerikai hívek adományaiból 1926-ban öntötte Szlezák László aranykoszorús mester. Az Óhegy utcai templom Magyarországon egyedülálló lengyel templomként várja a lengyel és a magyar híveket.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora Beás, Lovári és magyar nyelven.
1: A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják.
0: A mikrofonnál Nagy István. Egy korábbi műsor ismétlését hallják.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Mai műsorunkban az Ágota közösség mutatkozik be, amely a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató, valamint az Ágota alapítvány munkatársaiból és önkénteseiből áll. Ők azok, akik az állami gondoskodásban nevelkedő gyerekek életét szeretnék jobbá tenni. Tartsanak velünk!
3: Tudjátok, hogy állami gondoskodásban nőttem föl.
2: Mondja Balogh Zsolt, a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató általános főigazgató helyettese.
3: És én azt gondolom, hogy egy ilyen helyen, ami a tiétek, ahova hozzáérkeztek velünk együtt, egy ilyen helyen csak azt tudom kívánni a mai napra, hogy Isten hozott benneteket, érezzétek jó magatokat, köszönöm, hogy vagytok, köszönöm az önkénteseknek, köszönöm a kísérők nevében is, hogy létrehoztátok ezt a mai napot. Ha ránk nézel és megkérdezem minket, majd külön-külön nagyon szívesen mesélünk arról, hogy hogyan jutottunk el odáig, hogy van, akinek festő szakmája van és éli az életét, van, aki éppen most jár egyetemre, van, aki egy játszóházat vezet, jó magam pedig veletek vagyok, és a mindennapjaitokban köztetek pörgök. És vannak olyan munkatársak, akik családban élnek és hisznek bennetek. Tehát, hogy ezzel a kis gondolatmenettel kívánnék én még egyszer nagyon szép napot, és minden jót kívánok nektek.
4: Megkérünk, ugye, álljunk fel és kérünk Isten áldását a mai napra.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi atyánk,
6: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hajrá, Ágota!
5: Hajrá!

Szeretettel üdvözlök mindenkit a mai napon, nagyon szép felvezetőnk volt. A mai nap célja az, hogy mindenki jól érezze magát, az, hogy mellette nyerhetünk is, ez egy plusz ráadás. Két részre osztottuk a mai napot, mintha látjátok, fönt vannak és lent a fifák, ezen az oldalon pedig a dárcok. A mai napon szeretném, ha mindenki fair play játékot játszana. Tehát az, aki nagyon fair play módon játszott, segítette a társát, azoknak plusz pontokat mindenképpen fogunk adni.

0: az Ágott Alapítvány Csongortéri Közösségi Házában vagytok most éppen, és az is nagyon fontos, hogy a Szent Ágott a Gyermekvédelmi Szolgáltatónak egyéb telephelyi vannak itt, ahol mind a nevelőszülők, mind a tanácsadókat várjuk ide, ahol szakmai együttműködéssel hívjuk őket, közösen egyeztetünk, közösen gondolkozunk azzal a céllal kapcsolatosan, ahogyan mi a gyerekekről gondoskodunk, és ahogyan nevelni kívánjuk őket általuk.
1: Az Ágota Közösség 1996. decemberében jött létre, azzal a céllal, hogy a családját nélkülözni kénytelen gyerekeket támogassuk, segítsük, szolgáljuk az ő életút alakulásukat.
2: Mondja Kotenc János, az Ágota Közösség alapítója.
1: És megszólítottam erre a szolgálatra pár barátomat, fiatal lelkes teológusként voltak ott a csoportomban többen, és akkor 6-80 elkezdtünk kijárni intézményekbe. És ott élményprogramokat szerveztünk, kirándulás, sportnapot, ilyen színjátszókört csináltam a gyerekeknek, és így tovább. És hát ma már minden megyében jelen vagyunk, sok ezer gyermeknek támogatást biztosítunk mindenféle fajta módon, ami létezik, és az Ágota ma már egy országos közhasznú alapítvány, és egyben egy országos karitatív közösség. 2011 tájékán a Komárom-Esztergom megyei gyermekvédelmi szakellátás került átvételre az államtól, és ezt követték utána a többi megyék. A teljes otthonnyújtó palettát átvettük, lakásotthonok, nevelőszülőjározatok, stb. És ennek a szakmamódszertanát teljes egészében az Ágota Alapítvány szakmamódszertana képezi, és hát ez után érkezett egy komolyabb kormányfelkérés arra, hogy akkor az Egyházmegye, illetve a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató bővülhetne további megyék ellátásával. És így ma már 13 megyében vagyunk jelen, közel 7000 gyermeket gondozunk, és ezt egy 3000 fős odaadó kollégával végezzük, és hihetetlenül sokat jelent a rendszerben az önkéntes közösségünkből beáramló aktivitás is, hiszen számos olyan programunk valósul meg, amit nem lehet munkajogi szinten kezelni. És ezek az önkéntesek talpig tisztességben, önkéntes szolgálatban valósítják meg a gyerekekkel való foglalkozást.

0: Játszóházunk 1999-ben jött létre.
1: Mondja Olajkár József Zoltán, gyermekházvezető.
0: János azért hívta életre a játszóházat, mert akkoriban már itt elég sok volt a csellengő gyermek, és ezeket próbálta megmenteni, ami számomra elég nagy öröm, mert én 17 éve vagyok már itt az alapítványnál önkéntesként. Akik ide betévednek, ezek tényleg csellengő gyerekek, vagy veszélyeztetett fiatalok, és azt kell mondjam, hogy ezeknek a tanulásán egyébként meglátszódik a gyerekeknek, és a szülők most már bátran meg tudnak minket környékezni azzal, hogy segítsünk nekik felzárkózni az iskolában. És a mai napig egyébként korepetálunk heti rendszerességgel, amit az önkéntesek tiszta szívükkel és beleodaadásukkal tesznek a gyermekekkel. Én magam is állami gondoskodásban nőttem fel, és én már akkor eldöntöttem, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Ez egy ilyen életút lett nekem.
2: Az alapítványnál egyrészt az önkéntesek koordinációja és adminisztrációja az én feladatom, valamint a pályázatokkal való tevékenykedés, ezen kívül pedig a állami gondoskodásban élő roma gyerekek társadalmi integrációját és identitását fejlesztő programok megvalósítása.
1: Mondja Szili Balog Mária, az Ágota Alapítvány romaügyi referense.
2: Én magam is cigány származású vagyok, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gyerekek a származásukat ne szégyenbélyekként éljék meg, hanem legyenek rá nyugodtan büszkék. Nagyon sok gyerekünk rácsodálkozik mondjuk egy Ágota tábor roma estjén arra, hogy a cigány kultúra mennyire sokszínű, és hogy mennyi olyan értéket képvisel, ami egyrészt gyökereket ad nekik, és a cigány kultúra sokszínűsége az büszkeséggel tudja őket eltölteni, ne pedig szégyenbélyekként éljék meg. Én családban nőttem fel, gimnáziumi érettségi után főiskolára mentem, jelenleg szociálpedagógus végzettségem van, és az alapítványnál önkéntesként vagyok jelen, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónál pedig Csongrád Csanád megyei nevelőszülői hálózat szakmai vezetője vagyok.

0: Természetesen mi nem azok az emberek vagyunk, akik asztal mögül irányítunk, illetve koordinálunk. Nekünk nagyon fontos, hogy személyesen is jelen tudjunk lenni a terepen. Személyesen is ott tudjunk lenni a családok közelében, személyesen is ott tudjunk lenni a szakemberek közelében. Jó magam például felelek az élménypedagógiai program rendszerét. Nagyon fontos, hogy azok a fiatalok, a mai Z-generáció, igaz, akik a mindennapjukban a számítógép, a telefon és az egyéb ilyen rendszer mellett ki tudjuk őket mozdítani, és rá tudjunk arra mutatni, hogy a kis kocka világból gyerek ki, ismerkedj meg másokkal, mert megmutatni azt, hogy te mennyire értékes vagy, és én ebben tudok számára segíteni egy adott programon keresztül, akkor a jövőben sokkal könnyebben fog tudni beilleszkedni ebbe a társadalomba.
1: Az alapítványnál végzett munka, az nagyon sokunk körében nem munka, hanem így a hivatásunk. Én például az alapítványnál tapasztaltak miatt döntöttem úgy, hogy főiskolai tanulmányokat is folytatok, és a fő célunk az az, hogy a családjuk nélkül nevelkedő gyerekeket mindenfajta módon fejleszteni és terelgetni tudjuk azért, hogy egyrészt ne mondjanak le magukról, és elhiggyék, hogy ők is képesek elérni minden céljukat.
2: Mi az, ami nektek sikerélményt, erőt ad a munkához?
1: A gyerekek mosolya, vagy mikor 10 év múlva ránk írnak, hogy 2 gyereket nevel, 3 gyereket nevel, és hogy nem kerültek ezek a gyerekek vissza a rendszerbe, akkor érezzük azt, hogy sikeres az, amit mi képviselünk.

0: nyáron kerültem be ide, nem régóta, és igazából én azóta így jól érzem itt magam, ki tudtam teljesedni, és igazából közel van az iskolához is, a közösség is jó, meg a programok is.
1: Te hány éves vagy egyébként?
0: 15 lettem nemrég.
2: Én fél éve lakok itt, én is nagyon jól érzem magam, az én iskolám is nagyon közel van.
1: Jó a közösség itt?
2: Nagyon jó, nagyon jól érzem magam, nagyon sokat szoktunk programokra menni.
3: Én 5 hónapja vagyok itt.
1: És te hány éves vagy, és mit tanulsz?
3: 15 éves vagyok, majd ugye csecsemőkkel szeretnék foglalkozni, gyerekekkel.
4: A lakásotthonban élő gyerekeknek teljes körű otthonnyújtó ellátást biztosítunk, illetve az utógondozott fiatal felnőttjeinknek pedig utógondozói ellátást.
5: Mondja Gémesné Huszka Ildikó, lakásotthon vezető.
4: Akik itt élnek gyermekek, a legfiatalabb 12 éves, a legidősebb pedig 23 éves. Itt vannak egyéni és csoportos foglalkozásaink. A csoportos foglalkozások közül kiemelném a preventív utógondozást. Az a célja, hogy az önálló életre felkészítsük a gyerkőceinket. Egyszerű, életszerű dolgokat megtanítsunk nekik, hogy talpon tudjanak maradni, és meg tudják állni a helyüket az életben.
2: Körülbelül egy hónapja kerültem ebbe a lakásotthonba. Szinte én vagyok itt a legkisebb. De jól kijövök mindenkivel.
6: Én 2020. július óta vagyok a gyermekotthon lakója, 17 éves vagyok. A Gábor Dénesben tanulok informatikai és távközlés ágazaton, azon belül rendszer és alkalmazás üzemeltető technikusnak. Amióta itt vagyok, nagyon jól érzem magam a lakásotthonban. Igazából olyanok vagyunk, mint egy család, kicsit nagyobb létszámú család.
7: 16 éves leszek idén, nem sokára. A Krúdi Gyulába járok, és cukrászati technikumon vagyok. Én szeretem ezt a közösséget nagyon.
1: Mi a legfontosabb a ti munkátok során?
4: Az elfogadás, a segítő szándék és az elhivatottság.
1: És neked mi jelenti a sikerélményt a munkádban?
4: Ha látom, hogy boldogul egy gyerkőc. Nyilván a kollégáim, akik itt dolgoznak mellettem, ők is nagyon elhivatottak, nagyon szeretik a gyerekeket, és a segítő szándék mindannyiukban benne van. A sorsokat látván inkább az, ami szomorú, hogy ennyi idősen milyen életutat jártak be a gyerkőcök, de itt vagyunk nekik mi, akik szeretjük őket, és segíteni szeretnénk rajtuk.
1: Mit gondoltok, milyen lesz, ha majd kikerültök innen?
0: Rengeteget szoktam ezen gondolkozni, sőt már egész kicsi korom óta ezzel amúgy nagyon sokat foglalkozom. Én nagyon szeretem megtervezni előre a dolgaimat. Nekem eléggé komoly terveim vannak a jövővel kapcsolatban.
1: Az mit jelent?
0: Hát igazából egyetemre persze, hogy szeretnék járni majd, családot is szeretnék majd, meg, de azért félek egy kicsit, hogy milyen lesz a nagyvilágban.

Óriási problémát jelentett az elmúlt negyed évszázadban, hogy nem volt fedél a fejünk fölött. Azzal a kiszolgáltatottsággal mindig meg kellett küzdenünk, hogy ahova megyünk, mi ott vendégek vagyunk. Ennél nehezebb történetek is voltak azért, amikor elvittem a gyerekeimet templomba, akkor nagyon sokszor kétkedve fogadták a csemetéimet, hogy azért ezek mégiscsak állami gondozottak, meg nem olyan rendezett külsejük van, kicsit izgágák voltak, alul öltözöttek talán, egy picit modortalanabbak, szocializálatlanabbak voltak. És hát nagyon nehezen tudtuk elfogadtatni, és hát bizony párját ritkította az olyan partneri hozzánk állás, ahol azt mondta mondjuk a plébános atya, hogy hát Jani, nyugodtan hozd ide a gyerekeidet. Szóval nem volt tető a fejünk felett, és ha volt is, azt is béreltük. Nehéz volt. Kampányoltam, lobbiztam, rá tudtam irányítani a figyelmét meghatározó embereknek azokra a célokra, amiket annak előtte hathatósabb támogatások hiányában kellett végig küzdenünk. Kellett a játszóházas csemeténknek is tető a feje fölé, a karitatív bázisunknak is egy közösségi élettér, ahol mi itthon vagyunk, és így született meg az a lehetőség, hogy meg tudtuk vásárolni ezt az ingatlan együttest, amiben most is ülök. Ebben az ingatlanban tudtuk elindítani a fejlesztéseinket, korepetitor tanodát, játszóház, sorolhatnám hosszasan, hatalmas rendezvények, állandó program hátán, és azt is láttuk, hogy kellene valami saját tábori helyszín, és akkor addig kutakodtam Magyarországon, amíg nem találtam egy olyan helyet, ami elég közel és távol is volt mindentől. A Mécse Szeretett Szolgálatnak volt egy kiüresedett, elnéptelenedett ingatlanja, Tasalsó Szent Tamáson, Bács-Kiskun megye északi részén, ahol mintegy 8 hektáros területet találtunk. Ott volt egy rozoga templom, összedőlt épületek, állattartó telepként működött már a jóisten tudja, hogy hány éve. Nehéz körülmények voltak. Kivittem a kuratóriumot, megmutattam a csapatnak, végig gondoltuk, végig tárgyaltuk, és a kormányzattól kért támogatásnak köszönhetően mi ezt meg tudtuk vásárolni. Utána jött a neheze, mert ugye a puszta közepén voltunk. Se villany, se víz, semmi. Folytatnom kellett ezt a fajta lobby tevékenységet, és akkor nekiállhattunk takarítani a területet. 5000 köbméter szemetet elvittünk, felújítottuk a templomot, mérhetetlen nagy munkát csináltunk, és 3 éven keresztül minden önkéntesünk ágott a falvára járt, és dolgozott.

0: Ágott a falván vagyunk. Nagyon régi vágyunk volt az alapítványunknak, hogy legyen egy olyan talpanyagra földünk, ahol hazavárhatjuk a gyerekeket. Egy olyan helyre, ahol azt mondhatják, hogy minket itt elfogadnak, minket itt szeretnek, és ami itt van, ez a miénk. Amikor kijöttünk megnézni Jánossal a területet, megjöttünk ide és megláttuk a templomot, akkor azt mondtuk, hogy na most érkeztünk meg, és elkezdtünk építkezni. És nekünk az volt a feladatunk, hogy támogatókat keressünk, önkéntesek segítségével elkezdtünk építeni. Már itt a területen a tavaly évben megvalósult az állami gondozottak országos találkozója, közel 500-an voltunk, ahol a gyermekek nem tudtak betelni ezzel a területtel, folyamatosan pedezték fel, és szeretnek idejönni, mint ahogy a mai nap is láthattátok. Miért ne legyen egy olyan helyünk, ahol mi itthon vagyunk, ami a miénk, ahol mi szabadok vagyunk, ahol mi alkothatunk, ahol mi pedagogizálhatunk a gyerekekkel, ahol mi dolgozhatunk, ahol a személyiségükre oda tudunk figyelni, és gyógyítani tudjuk a kis lelküket. Hát ez az a hely.
1: Szépen így apránként 3 év alatt felépítettünk ott egy kis csodavárat. Ez lett Ágota falva, ami egy szabadidős kulturális képzési és lelkiségi központként funkcionál. És akkor így a közösségünknek lett végre otthona. Van egy terünk, van egy falunk, így most már elférünk, tető van a fejünk fölött, van templomunk, ahonnan senki nem nézi ki a gyerekeinket, van szállásérdő épületünk, vannak kis focipályáink, elültettünk sok ezer növényt, 1500 fát, 26 ezer cserjét, ez mind önkéntes munkában, különböző felajánlások révén. Hála ennek a példátlan összefogásnak, amit akár az egyházunktól, akár a kormányzattól, akár magánszemélyektől, hiszen még magánszemélyek is adományoztak, volt, aki egy szökőkutat épített a gyerekeknek, sorolhatnám. Nem lehet szavakban és nem lehet forintértékben, nem lehet felbecsülni sem, tényleg felbecsülhetetlen érték.
2: Azért is választottuk ezt a helyszínt, mert az ország közepére ide a 13 megyéből, ami a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónak a megyéi, és a többi megyéből is várjuk az állami gondozó fiatalokat.
3: Mondja Erdei Márk, az Ágota Alapítvány ügyvezető igazgatója.
2: Rekreálódni, sportnapokra, a most megrendezett dárc és FIFA bajnokságra, élménypedagógiai módszereket alkalmazunk itt arra, hogy a gyerekek jól érezhessék magukat. Nagyon fontos az, hogy elfogadják önmagukat. Nagyon fontos az, hogy tudjunk szakítani időt a komoly beszélgetésekre, a gyógyulásra sok esetben, és arra, hogy ezt egy ilyen nyugodt környezetben tudjuk tenni.
0: Fő célcsoportunk, a fő profilunk az állami gondoskodásban élő fiatalok, tehát azok a gyermekek, akiket kiemeltek a családjukban. Számos megyében vagyunk jelen, ahol lakásotthonokban, gyerekotthonokban és nevelőszülőknél élnek ezek a gyermekek. Én nagyon örülök annak a jogszabálybeli változásnak, hogy ezeket a régi nagy kúria intézményeket, ahol 170-en, 200-an vagy akár 300-an is éltek, ez ma már megszűnt, és ma már azt tudjuk mondani, hogy családias nevelés vette át.
4: Van még egy speciális dolog, ami mostanában kezd talán megerősödni, ez a nevelőszülői hálózat.
0: Az egyik legfontosabb dolog, hogy a gyermek családban nőjön föl. Még ha átmeneti jelleggel is egy családpótló közegben, hiszen ha kiemelik a gyermeket a családban, a legfontosabb dolog, hogy mi hamarabb vissza tudjon kerülni a saját családjában. Ez a fő cél. De az is nagyon fontos, hogy családpótló közegben legyen, ahol van egy nevelő anyuka, van egy nevelő apuka, mindig ugyanaz a személy foglalkozik vele, és próbál odafigyelni rá és segíteni a nap 24 órájában. Úgyhogy szükségünk van minden olyan nevelőszülőre országosan, akik szívesen nyitják meg az ajtót azok előtt, akik vágynak a szeretetre.

0: 2016-ban érett meg a gondolata az én fejemben, hogy hát lehet, hogy megpróbálnám ezt az oldalát is az életnek.
1: Mondja Péntek Anita, nevelőszülő.
0: Én itt Halason dolgoztam az egyik általános iskolában, mint segítő, és ott hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoztam, és elgondoltam magamban, hogy mi lenne, hogyha legalább egynek tudnánk segíteni az életén. És onnan őrült tempóban ment a dolog. Pszichológia, meghallgatás, tanfolyam. Picit ugye módosítottunk a lakáson, mert ugye a feltételeknek meg kellett felelni. És 2017. december 17-én kaptuk az első testvérpárunkat, két kisfiú személyében. Hát nagyon nagy izgalommal, nagy örömmel ajándékot vettünk, finom ételt főztünk, és már terített asztalval vártuk őket. Hát nem lehet elmondani azt az élményt, azt a csodát, azt a varást, amikor ők megérkeznek.
2: Bács-Kiskun vármegyében gyermekotthonok, lakásotthonok működnek, illetve nevelőszülői hálózat is.
1: Mondja Zsuboriné Kovács Mária, a Bács-Kiskun vármegyei nevelőszülői hálózat vezetője.
2: A nevelőszülői hálózatban

0: család, próbáljuk őket egységben nevelni, hogy jól érezzék magukat, hogy meglegyen mindene. Mindegyik picit úgy fogadjuk el, amilyen. 10 éves a legnagyobb, és 4 hónapos a legkisebb.
1: Hogyha valaki szereti a gyerekeket, és ki tudja nyitni a szívét és a házát a gyerekek előtt, akkor bátran jelentkezhet nevelőszülőnek. Azt gondolom, hogy a nevelőszülőnek az egyik legfontosabb feladata, hogy gondozza, nevelje a gyerekeket, szeresse őket, biztonságot nyújtson számukra, és hogy fogadjuk el a gyerekeket úgy, ahogy ők vannak, és segítsük az ő fejlődésüket.
0: Én ezt nem munkának élem meg, én ezt egy nagy csodának, egy nagy varázsnak élem meg.
2: Nyilván ehhez nagyon fontos a háttér, vagyis a férjed is.
0: Nagyon szereti őket, és igazából a gyerekeknek ő egy játszótárs.
2: És ő egyébként mivel foglalkozik?
0: A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál képviselő, de emellett foglalkozunk fakitermeléssel, és van egy vállalkozásunk, zöldségeket csomagolunk.
2: Mi az, amit mondanál másoknak, hogy miért érdemes ezt a hivatást választani?
0: Ha már csak egy gyermeknek tudunk segíteni az életén, és szebbé tudjuk neki tenni, és gondoskodunk róla, és megadunk neki mindent, amit addig számára lehetetlen lett volna, hogy megkapjon, már akkor sokkal előrébb vagyunk, és annyira feltölt minket, ennyi szeretetet sehol nem kapunk. Van saját gyermekünk is, 2 nagy már kirepült, 2 kicsi van itthon, az egyik 16. éves, a másik meg 15.
2: És ők mit szóltak a testvérekhez?
0: Mindent megbeszéltünk, fontos volt számunkra, hogy ők is akarják, és hát szerintem jobban ragaszkodnak a kicsikhez, mint mi.

0: Hazaérkeztem ehhez az alapítványhoz. Hitet kaptam abban, hogy többre vagyok képes. Hosszú idő kellett hozzá, hogy én is elhiggyem magamról, hogy képes vagyok tanulni, hogy képes vagyok arra, hogy gyógyítani tudjak majd. Azt tudom mondani a gyermek számára, hogy öcsi, én is megéltem ezt a sorsállapotot. Nekem is voltak kudarcaim, engem is bántottak, és nézzél rám, itt vagyok, rendben vagyok, családapa vagyok, csodálatos két gyerekkel, dolgozom, és érted, küzdök, de magadért kell küzdened, és hinned kell magadban, mint ahogy én is hittem magamban.
1: Biztosak vagyunk, hogy nagyon nehéz alapítani az életünket, de akarni kell, és ha valaki el akar érni valamit, akkor el fog érni. Tehát nálam mindenféleképpen jelző az akarat.
2: Táboros gyerekem volt a Gyuli, és akkor kellőképp szemtelen és csibész volt ahhoz, hogy rögtön felfigyeljünk rá, és hát én őt hazavittem. És hát akkor leérettségiztünk, akkor utána diplomát szereztünk, abban kicsit megőszültem, de megvolt, és akkor utána ő szépen így beért. És hát ma meg ő már a társam, az abszolút jobb kezem, és hát teszi a dolgát. Nagyon büszke vagyok rá, és csodálatosabb, tisztességérzettel rendelkező embert nem sokat láttam életemben. A Balogh Zsolt az egyik legcsodálatosabb társaim egyike, és én nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok rá.
0: Én azt gondolom, hogy feladatom van ebben a világban. A Jóisten azt mondta, hogy nekem tovább kell mennem. Azt mondtam, hogy a te feladat az, hogy segítsd a sorstársaidat.
2: Hát én ilyen egyszerű intézeti gyerek voltam, ugye 3 hónapos koromban kerültem intézetbe. Nem voltam jobb vagy rosszabb vagy akármilyen, mint bárki. Ugyanúgy rosszalkodtam, balhéztam, ugyanúgy hiányzott egy anya, hiányzott egy apa. Nem olyan bonyolult ez az élet. Nekem világosan érthető a számomra, hogy mi a dolgom. Ez lett a családom. És van nyilván saját gyermekem, gyermekeim. Nagyon szeretem őket. Csodálatos családom van, és hát a szélesebb körű családom, az ágot, a közösség pedig tényleg a Jóisten ajándéka, de igazából minden. És nekem az a legszentebb célom, hogy asszisztáljak annak a gondviselésnek, ami engem is védett, óvott, vagy legalábbis nem hagyta, hogy elkallódjak.
3: Kedves hallgatóink! Az MR4 három szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
4: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben.

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
1: Patrik Lány.

0: Любі друзі, на цьому час нашої передачі підійшов до завершення. Її для вас підготували редактор і ведучий Ігор Шипайло, керівник виробництва програм «Геймиш і Еріка». Програма створена МТВА на замовлення некомерційного закритого акціонерного товариства медійного забезпечення «Дуна».
1: Nemzetiségek ünnepei. A mikrofonnál Avanesian Alex.
2: Jó napot kívánok! Avanesian Alex szerkesztő műsorvezető köszönti a hallgatókat. Jana Benova 1974-ben született Szlovákiában. Életét meghatározták pozsonyi tanulmányai. Dramaturgként diplomázott a Zenei és Színi Akadémián. 1993-ban jelent meg első verses kötete, majd regényekkel és novellákkal jelentkezett. A Café Hiena című regényével elnyerte az Európai Unió irodalmi díját. Jana Benova

0: A Café Hiena című regényéből részletet olvas Sörös Miklós színművész, fordította Mészáros Tünde.
1: Elza és Rebeka mindig elkerülték egymást a nyáron. Egyszer találkoztak csak havonta a Hiennában, amikor Rebeka kifizette Elfmannak, Elzának és Iannak az ösztöndíjat. A trió is felhagyott a rendszeres találkozással. Eljött az önálló alkotás ideje. Elza sem olvasott már fel az elkísérési tervezetből. Most ilyen olvasott belőle, magának. Na várj csak, ha egyszer én írok majd könyvet a szerelemről, fenyegetőzött. Rebeka vonalbíróként kereste a pénzt. Ült a teniszpálya fölött, szemét a salakra húzott fehér csíkra mereztve. A munkája azokra az időkre emlékeztette, amikor gombászni járt az apjával. A különbség mindössze annyi volt, hogy míg gombászás közben az ember ide-oda járatja a tekintetét, a vonalbíró egy pontra szegezi. A zsákmány ide-oda jár. Rebeka olyan viszonyban volt a gombával, mint más nők a virággal. Meghatotta a színük és az illatuk. A gombáknak ráadásul volt testük, térfogatuk. Meg lehetett őket fogni, meg lehetett szorítani. Rebeka. A gombát meg lehetett enni. Nagymama volt a családban az egyetlen, aki nem szerette. Kiskorában a szomszédban egy teljes család halt bele a gombás rántottába. Nagymama mindig elmesélte ezt a történetet, ahányszor csak gombát ettünk. Ült az asztalfőn, az üres tányér fölött, tenyerével simítgatta a terítőt. A gyerekek a falat kaparták fájdalmukban, lekaparták a vakolatot.
2: Én meg nem bírok betelni ezzel a jó kis gombával, pakolt apu rendszeres időközönként újabb adagot a tányérjára.
3: Bevitték őket a kórházba, de már késő volt. Meghaltak mind. Két felnőtt, meg a három gyerek. A gombától.
1: Nagymama is kereső volt, kutató. Teniszlabdákat kutatott. Reggelente a teniszpályák melletti boltba jártunk bevásárolni. Nagymama megtanított, hogyan fésüljem át a járda és az úttest között húzódó füves sávot. Egy-egy ügyetlenebb játékos átütötte néha ide a labdát. A miénk lett. Nagymama arra is felfigyelt, hogy a teniszpályák kerítése alul több helyen is kilazult. Éppen csak annyira, hogy átférjen alatta egy gyerek kéz. És odabenn, kartávolságon belül több labda is volt. Válogathattunk kedvünkre, sárgát vagy fehéret. Nagymama csak a tisztákat, bolyhosakat hozta el. A szürke, kopott labdákat, amelyeket a játékosok krumplinak hívtak, ott hagytuk. Hozzájuk se nyúltunk. A vonalbíró művészete abban áll, hogy órákon át egyetlen helyre mereszti a szemét, és meresztés közben nem kezd el gondolkodni. Nem bukkan fel a tudatából semmiféle kép, nem álmodozik, nem révedel emlékeiben, nem von le következtetéseket, nem villannak fel a fejében ikonok, nem fedi le a tudatát semmiféle háttérkép, őszi erdő, világűr, csillagok, bolygók, gyerekarc. Nem indul be a képernyő kímélő program. A vonalbíró nem kalandozik el. Tekintete a keskeny fehér kötélen egyensúlyoz. A határhoz tapad. Minden egyes pontjára az egyenesnek. A vonalbíró az egyenlítőnél izzad és fázik egyszerre. Képzelete nem vetíti elé tájak, városok, tengerek vagy az eső képét. Nem beszélget, csókolózik, veszekszik vagy vitatkozik lélekben. Kiürített tudata csak a labdákat várja. Lesben áll, mint egy tisztára kutatott füves sáv. Mint a gyerekek meg a nagyszüleik a teniszpálya kerítése mögött. Mikor Rebeka hazament a munkából, leült az ablakhoz, és várta Elfman lépteinek foszlányait. Várta a testét, amely végigfut majd a lehúzott redőny résein. Egyik mező a másik után, mint egy egész estés film. Olyan kellemetlen érzésem van, mintha folyton leselkedne utánam, panaszkodott Elzának júliusban Elfman. Elfman. Tegnap például feküdtünk az ágyban, tévéztünk. Rebeka egyszer csak lassan, csendesen az arcom fölé hajolt.
3: Mi van? Kérdeztem tőle. Csak nézem, hogy alszol-e.
2: Nem alszom, nézem a tévét.
3: Akkor miért van becsukva a szemed?
2: Nincs becsukva, de ne figyelj már engem ennyire.
3: Nem figyellek. Figyelek rád.
1: Hajnali 3-kor felébresztett. Ütögetett az öklével. Még mindig a tévét nézte. Pont vége volt valami filmnek. Rebeka lenyűgözve bámulta a stáblistát. Végtelennek tűnt.
3: A tenyerébe szorította az arcomat, és felkiáltott. Nézd, nézd, nézd, milyen... Sokan kerestek pénzt egyetlen filmmel. És még jönnek, látod? Kiáltozta.
2: Aludj inkább, túl sokat tévézel. Nem tudok aludni, mosolygott Rebeka.
3: Üldöz az örökös mozdulatlanság.
2: 3 óra van, is nem bír ideérni a reggel.
3: Egyetlen dolog mozog csak a föltekén, a stáblista.
1: A valóságban Elfman minden mondatában legalább 2 vulgarizmus volt, általában rögtön a mondat legelején. Elza hajnali 3-kor szállt ki a kocsiból. Most minden nap szilveszter volt. Ültek Kalisztó Tanzival a leparkolt autóban, és vörös bort ittak. Elza 2 karja Kalisztó nyaka köré fonódott. Kutatóan nézett az arcába, nem bírt betelni vele.
2: Mire hazaért, sötét volt a lakás. A hajnal pedig hűvös. Vágott magának egy szelet kenyeret, megpucolt egy gereszt fokhagymát. Fenekével a radiátornak támaszkodva ropogtatta el.
1: A fokhagyma íze mindent túlharsogott. Kalisztó Tanzi szájának illatát, ez a beteljesületlen vágyát. Lassan átmelegedett, mosolygott. Mint egy végig sielt nap estéjén. Gyönyöre hajnali 3-kor tetőzött. A beteljesületlenség és kielégületlenség gyönyöre. A folyamatosan bizsergő feszültségé. A kielégületlen lény folyamatos feszültségé. A vágy, mely kielégíthető, nem is igazi vágy, mondja egy örmény sanzon. Ha belenézett Karisztó szemébe, csak saját fejének kicsinyített mását látta benne. Gombos tűfejnyi portrét. Aztán elbúcsúztak, és ő elment lefeküdni az alvó ilyen mellé. Mostanában kizárólag lehunyt szemmel látta. Tetszett neki. Mindennek ellenére ilyen nyaka köré fonta leszáradni készülő karját, mint a fonalat a labirintusban. Ilyen mélyen aludt. A könyv, amely elnyelte a nappalait, súlyos álmokkal fárasztotta éjjel. Ezekben az álmokban egészen kicsi gyerekekre vigyázott, de azok folyton elvesztek. Elza pedig mindig eltűnt valahova, fontos munkahelyi ügyekre hivatkozva. Ilyen meg csak ült a régi kávéház lepusztult bárjában, ahová annak idején, felnőtt kora küszöbén az apja hozta el. És csak ült, mintha sírna. Otthon teljesen elkülönítette magát Elzától, csinált magának a lakásban egy külön kis lakást. Szekrényekkel, fotelekkel kerítette, kék lepedőből tetőt húzott rá. Elzát ez arra az időre emlékeztette, amikor ő építette megszállottan a kuckókat, az öccsével, még gyerekkorában. Fotelekből, matracokból a szobájukban. Vagy a kertben, 3 ribizlibokor fölé húzott fólia alatt. A fák lombjai között is jó volt, a körtén meg a diófán. A legtágasabb valódi luxus lakótér a liánfa alatt volt. Rasztafonatokként csüngtek alá róla a liánok, nagyvonalú zárt teret képezve a törzs és a fakorona között. Nagyjából olyan sűrűségben, mint az afrikaiak koponyáján a haj. Egy hely, ahol lazítani lehet. Egy tér, ahol élni. Ilyen írt, és egy kis fekete-fehér tévét nézett a kuckójában. Rossz volt rajta a potenciométer, így nem lehetett ideálisra állítani a hangerőt. A készülék vagy kiabált, vagy csuttogott. Ilyen sorra végignézte a híradókat, mind a 17 csatornán. Hangosan vitatkozott a kommentátorokkal, próbálta őket túl kiabálni. Elzához izgatott beszéd, politikai elemzések, fékcsikorgás, robbanások, felgyűrődő fém és járdára, autópadlóra robbanó szélvédők zaja pattant ki a kuckó falai mögül. Olyan volt, mintha ilyen háza tele lenne emberekkel, forgalmas helyekkel és üzletekkel, amelyek előtt verejtékező sorok kígyóznak. Mikor Rebekának szerdán a Café Hiennában sikerült elmozdítania a stampedlit, azt hitte, telekinetikus képességei megmentik majd az életét, hogy nem kell pénzt keresnie. Azt remélte, a tárgyak elmozdítása pusztán azzal, hogy az objektumra mered, elegendő bevételt jelent majd, hogy anyagilag biztosítsa a kvartettet. Elhagyják a várost, és egy kis házban fognak élni a tengerparton, valamelyik görög szigeten. Patmosz lenne a legjobb. Rebeka telekinézise azonban túlontúl szemérmes volt, nem elég feltűnő. Amit meg tudott ragadni a tekintetével, azt alig észrevehetően, sőt inkább majdnem észrevehetetlenül mozdította csak odébb. Erre 5-ből 3 ember képes, csak nem tudnak róla, jelentették ki a szakemberek Rebeka képességtesztje után. A csalódott Rebekának fájdalmában le kellett hunynia a szemét. A szemhéja alatti sötétségben felfény lett képzelt gyerekkori barátnője, Jip, és a nagyon kicsi, nagyon fürge kutya körvonala. 1000 éve nem látták egymást. A Café Hiennában tangó csendült fel. Elsa és Ian olyan szorosan kapaszkodtak össze a parketten, hogy vissza kellett folytaniuk a lélegzetüket. És egyre vadabbul táncoltak, szemükben tűz lobogott, talpuk szikrát csiholt. Derékból hajlottak más-más oldalra. Testük közepéig összenőve nyíltak szét, mint a virág kelyhe. Láttad már valaha is így táncolni őket? Fordult Rebeka Elfmanhoz. Soha, suttogta Elfman. Elsa és a férfi táncoltak. Ajkuk szorosra zárva, hátukon verejtékpatakok csordogáltak. Lassúk és sűrűk, mint a vér. Mint egy karcsú, sikkes kígyó. Szenvedélyesen, vadul táncoltak. Mintha valamit ki akarnának döngölni a földből. Egy elveszett képet, egy holt párt, egymást. Két nő ül a szomszéd asztalnál egymással szemben. De hát te mindig nagy házat és sok gyereket akartál, mondja az egyik. A másik arcán szomorú mosoly ül. Elsa sohasem hallott még más kombinációt. Elsa. Hogy egy gyerekekkel teli kis lakásról, vagy egy nagy házról álmodozna valaki, amelyikben egyedül él, ilyen kívánság nincs. Hogy az ember egyedül maradjon egy hatalmas házban, egyedül a visszhanggal. Minden szobában, minden ajtó mögött csak ő. Ennyire sokszorosan egyedül. Talán épp csak egy üvegitallal. Minden nap egy új üveggel. Egy megújulóval. Mint a napkorong, amelytől azt várjuk, hogy minden nap új legyen, minden nap más. Mint a szelíd francia lány, aki végül varangyá változott. Egy bölcs öregasszonyjá, aki rajongva szerette a házát. Nem maradt senkije a házon kívül. Meghaltak mind. Csak a ház volt halhatatlan. Elsa felmosott. Ilyen a kanapén ült és felolvasott valamit. Mikor Elsa befejezte a felmosást, felállt és felemelte a kezét, mint madár a szárnyát. Rebeka befelé tartott a városba. Vasárnap volt. Életnek semmi nyoma. Mindenki halt. Csak a bánatos kulisszák állnak a helyükön. Villamoson ült, szemben egy férfi, vele babakocsiban egy kisbaba. A gyerek nyelve kifittyett a szájából, a szembogara sebesen forgott, véletlenszerű elliptikus pályákon. Arca paródia, a csecsemő lét kigúnyolása volt. A gyerek apja minden élő esküdt ellenségének tűnt. A város mat fényekben úszott, üres utcáiban csak turisták és szörnyetegek mozogtak. Szörnyek? A vasárnap az ő napjuk. Villamoshoznak, szökőkutaknál üldögélnek. Egy kicsit alszanak, aztán kiabálnak, káromkodnak. A macska köveken csigaszerű nyálka marad utánuk. Ragacsos nedvel jelölik meg a területüket. Pályavonalaikat hétfőn reggel lakcipőik talpán széthordják a banktisztviselők, a reklámügynökök és a polgármesteri hivatal dolgozói. Magukkal viszik az üvegfalú épületekbe, beletörlik a dús szőnyegekbe, a dohányzó asztal alá terített jegesmedve bőrbe. És a város újra tiszta, csillog, villog és ragyog, mint egy ősállat fényesre nyalt mancsa. A hiena előtt Rebecca az ifjú Ginsbergbe ütközött. Ginsberg cigarettázott, és közben kicsit énekelt, táncolt. Csavarogsz mi? Ha? Na most őszintén, mennyit kapsz érte?
2: Hogy semmit.
1: Ingyen csinálod?
2: Nekem fizetik.
1: Ezres egy vasárnapi körsétáért, 500 hétköznapokon. Ezzel keresek a hétvégéken. Csinálom a várost. Alakítom az arculatát. A történések, az életteli utcák, a lüktetés, az attraktív város látszatát. A polgármester nagyon odafigyel, hogy mindig legyenek kinn emberek, sétáljanak, hogy éljen a város. Hogy úgy nézzen ki, mintha a lakói nem tudnának élni nélküle, nem bírnának otthon megülni. Modern nemzet a szlovák. Folyton menniük kell, ki az utcára, be a kocsmákba. A polgármesteri hivatal nagyon iparkodik. Aféle várospolitika. A turisták miatt. Hogy ne érezzék a magányt. Hogy ne féljenek itt egyedül. Jó, kibabráltak velünk. Mi csak magunknak csavargunk, a többieket meg fizetik érte, panaszolta Rebecca Elzának. Ugyan kérlek, mi azért csavargunk, mert szeretünk csavarogni. Most, hogy tudom, mi ingyen csináljuk, másokat meg fizetnek érte, én már nem is szeretek. Ne hülyülj, nevetett Elza. A nevetése gyanús volt Rebeccának, olyan fizetett. Benne van ő is a buliban? Ezt a kérdést aztán minden éjszakai járókelőnél feltette magának, újra meg újra. Kezdte megfigyelni a kávéházakban ücsörgőket, a Café Hiena vendégeit. Milyen fáradtnak tűnnek, olyan unottan ülnek, mintha munkában lennének, és mindig ugyanazok. Ez őrület. Ugyanazok az arcok körbe-körbe. Időnként variálódnak. A párok partner cserélnek, a családok gyerekeket vagy nagyszülőket. Lehet valaki magányos, mélázó a hét elején, és csütörtökön ülhet olyan asztalnál, amely körül alig fér el a társaság. Ezeket is fizetik, siránkozott Rebecca. A kávéházak és a bárok vendégeit próbálkoznak, városost játszanak. Megtöltik a teret, foglalják a helyet. Egyszer, elég rég volt már, bekopogott hozzám egy férfi, rögtön reggel, mesélte Rebecca Elzának. Azt mondta, Szabatónak hívják, és egy telitáska színes nyári labdát hozott, meg focilabdát, röplabdát, néhány teniszlabdát, és sok-sok pingpong, meg golflabdát, amelyek gyerekkoromban véletlenül átkerültek az ő kertjébe. Volt köztük egy biliárd, meg két rulettgolyó is. A labdákkal először a híres argentin írót, Jorge Luis Borgest kereste, mert azt hitte, valamennyit ő dobálta át a kertjébe szándékosan. Szabato ugyanis Borgest hibáztatta minden rosszért, ami élete során történt vele. Mindegyik labdát a sajátomként azonosítottam. Megköszöntem a fáradozását, és elnézést kértem, amiért ilyen rosszul céloztam gyerekkoromban. Szabato egész idő alatt a sok gömbölyű tárgyat bámulta. Aztán sarkon fordult, és kibukott belőle. Uramisten, kisasszony, ennyi meddő lövés! Ezt a történetet már mesélted, figyelmeztette Elza. Tegnap reggel a telefonban. Nem emlékszem, de igazad lehet. Valószínűleg ez lesz a következő kényszer történetem. Már van 12. Amióta pénzt keresek. 12 történet, amelyek arra kényszerítenek, hogy újra meg újra elmeséljem őket. Általában a felénél tartok, amikor valahogy jelzik a barátaim, hogy már ismerik a sztorit. Elfordítják a tekintetüket, odabiccentenek egy idegennek, forrón megölelnek egy másikat, vagy pogácsa után kotorásznak mély, sötét táskájuk alján. A keresgélés végtelen hosszú ideig tart, hiszen rég felzabálták már azt a pogácsát. A történet pedig, vagyis az elbeszélt része, ott marad a földön, akár egy gyűrött, szennyes, összeszáradt biológiai maradékkal teli alsónemű, vagy egy kioldódott fűzőű cipő, amit kocsmából hazamenet hagytak el a méteres hóban. Hidd el, nincs ennél szomorúbb látvány. Rebeka a hiennában ült Elzával és a férfiakkal, de úgy érezte, idegenekkel veri el a pénzét. Esténként udvariasságból itta a körte pálinkát, hogy kellemes társasága legyen a többieknek. Beszédes, élénk. Reggel tornázott, megette a joghurtját, aztán sokáig sírt a zuhany alatt. Bőre erősen kipirosodott a forró víztől. Az estéket ismerőseivel töltötte. A vele szemben ülő nő arca elviselhetetlenül közelinek tűnt. Mosolygott, de félt, hogy a szájzugain nem tud uralkodni. Hogy rángani kezd a szája sarka. Rájött, hogy sok éve ül már a tükörrel szemben. Arcának körvonalai ez alatt egészen a földig ereszkedtek. Pegyhütté vált állán a bőr, állkapcsán a hús. A nehézségi erő a föld felé húzta vonásait. Kifizette a kvartett számláját, és kint a hűvös levegőn meglepődve konstatálta, milyen gyorsan vált egy lányból intézményé. Az utca végén ismerős hát villant, gyorsított a léptein. Épp volt az, sétálni indult, mellette egy nagyon kicsi, nagyon fürge kutya. Gyors léptekkel haladt a rakparton. A város nyugodtan, mélyen lélegzett. Csak néha ért el a fülőjéig a távoli csip-csip-csip-csip-csip-csip-csip-csip-csip-csip a hipermarketekből. Vásároltak az emberek. Az árucikkek kódja dallamos pattanással íródott a pénztári blokkokra. Ropogott, mint a tűz. Fürgén járt a pénztárosok keze. Rebeka maga elé képzelte a földet, amint szinte hangtalanul kering az űrben, leszámítva a folyamatos hangjelzést, a csip szimfóniát. Csip, csip, csip, csip, csip. Elza és Ian úsztak a tóban. Elza szabályos tempózásába kiabálás zavart bele. A hátára fordult, hogy lássa, mi az. A parton falusi kisfiú állt, a rollerét csapkodta a földhöz, arca dütölvörös lett. Kijöttek a vízből, és Ian lenézett pucér nedves hasára. A tó vizének kis patakocskái csorogtak rajta. Könycsorog a hasamon, mutatta Elzának. A strandon egyre erőszakosabban nyomakodtak rájuk a szaporodó pokrócok. Egyelőre szerencsére nem felülről, csak oldalról. Inkább meg se várták, hogy megszáradjanak. Ilyen a nedves fürdőruhára húzta fel a nadrágját. Mire a megállóhoz értek, átnedvesedett. A nedvesség sok kis helyi térképet rajzolt a nadrágjára, és ezek aztán nagy világtérképpé folytak össze. A buszon senki sem nyomakodott rájuk, éppen ellenkezőleg. Az előső rész teljesen üres maradt. Csak ők ketten voltak, meg a sofőr. Elza ült, Ian fölötte állt. Szárítkozom, közölte, és Elza vállához nyomta a térképet. Körülbelül Kanada magasságában. Mikor a busz a hídon haladt át, az ablakból látták a folyót. Emelkedett a vízszint. Elza egy pillanatra a cipőjében érezte. Megmozgatta a lábujjait, minden mozdulatnál cuppant a víz. Mint kisebb állatok csoportját figyelő nagy állat. Mint egy nagy állat nem sokkal azelőtt, hogy neki lát az ételnek. Számos énekes dalol róla, hogy éjszaka rátörnek az emlékek. Ilyenre az éjség szokott. Ilyenkor határozottan nekiindul, majd egyre lassabban menetel körbe-körbe a konyhában. A ritmusváltás a magány jele. Míg ez a lépte egyre keményebb és gyorsabbá válik, ilyen lassít. Ezzát a gyerekkorára emlékezteti, a sétákra anyjával, aki sántított. Az egyik francia mesében, amit olvastak, Bice hercegnő és Bóca herceg szerepelt. Az anya azt mondta, ez rólam szól, én vagyok a Bice. És Elza most talált magának egy bócát. Feszülten próbálta elképzelni a pillanatot, amikor megváltozik a szívük, a vérük lüktetésének ritmusa. Mikor a dobbanások szép lassan eltávolítják őket egymástól. Amikor a közös szólamot éneklő két hang előbb egyetlen hangá, és annak visszhangjává, majd visszavonhatatlanul két hangá válik szét.

Jana Benova Café Hiéna című regényéből részletet olvasott Sörös Miklós színművész. Munkatársam Németh László nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, a Vanessian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTV a 2026-ban.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 23-a csütörtök van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most csütörtöki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a lovári és a görög félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Nagy István.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A Szecső. Mindenki csak így hívja a táncművész koreográfus Szecső Kovács Zoltánt, a Rajkó Táncegyüttes egykori kiválóságát. A legendás előadó 14 évesen a Rajkó tánckarában kezdte a pályáját. Az együttessel szinte az egész világot bejárta, és komoly színpadi rutint szerzett, amelyet kamatoztatva később saját tánccsoportot alapított. Az elmúlt évek során több generációnak adta át tudását, és jelenleg is számos iskolában tanít.
2: Szecső, most farmoson vagyunk a családi házatokban. Mikor költöztetek ide Pestről?
3: 10 évvel ezelőtt.
1: Mondja Szecső Kovács Zoltán, táncos koreográfus.
3: Előtte meg a Hunyadi téren laktam. Pesten akkor Rajkóba tanítottam. És rengeteg tanítvány volt.
2: Picit visszamegyünk a gyerekkoromba, te vidéken nőttél fel.
3: Gyerekkorom az pedig Tápjószecsőn volt, végig ott is vannak a rokonaim, mind magyar cigányok, zenész dinasztia.
2: És a te szüleid mivel foglalkoztak?
3: Az én drága jó apám az főmérnök volt a metrónál, anyám megment utána, ugye, mint cigányasszony,
2: főztek
3: kávét, mentek le a vizébe, a keszomba, mindenhova.
2: De főmérnök azért egy komoly beosztás.
3: Nagyon nagy volt.
2: De nem magyar azért... zenész cigány családból származók voltak ők?
3: Apám nem.
2: Apám nem.
3: Apám nem. Apám árvaházban nőtt fel, aztán kihozták a szecsei kulákok kicsinek, és istentelenül még dolgoztatták.
2: Akkor nem volt kemény, könnyű gyerekkora.
3: Nagyon kemény élete volt apámnak, és hát úgy, hogy árva volt, na, kihez csapódik.
2: A szegény Szecsőn. Gyerekekhez, a cigányokhoz.
3: A cigányokhoz, persze.
2: Csak akkor édesanyáddal így ismerkedtek.
3: Így van.
2: Ez a táncnak a szeretete, ez honnan jött? Mert nem volt táncos a családban, gondolom.
3: Öreganyám az, amikor nevelt bennünket, az szerintem ugyanúgy nevelte, hogy én most az én unokáimat. Tehát nem volt kérdés az, hogy mikor énekelje el magát, vagy mikor üljön le és
2: egyébként táncolt,
3: a halál természetes volt. Öregapám jó cimbalmos volt, az öreg csiki. Annak a testvére jó muzsikusok voltak. Ott mindennapos volt, jön a gudaj, jön a bunyi, jön emez, jön amaz, összeültek, muzsikáltak, érted?
2: Te meg gyerekként hallgattad.
3: És nem csak akkor, hanem még, amikor aludni kellett, akkor is úgy áltatott öreganyám, érted, énekelve, ő tanított, tedd ide kezed, tedd oda kezed. Aztán öreganyám találkozott az Ofella Sándorral, Tápjó Szecsőn, és ez volt a népégyüttesnek a vezetője, nagyon jó ember volt az is, jó Isten áldja meg. És mondta neki, hogy Sanyikám, gyereket nézd már meg, hogy táncol, mit csinál, vigyed táncoszt, ekkora voltam eddig, mit kerestem volna én a műzében. Jó van, jól áll, majd viszem. Anyám nem engedett belőle, és ő bevitt az együtteset, és azt mondta Zofela nekem, na jó van gyerekem akkor, menj fel a színpadra, lakodalmas, na csinálj, amit akarsz. Onnantól kezd a bőfénypotot a kezembe adták, nekem mondani nem kellett semmit. Közben első osztálytól beiratott apám, meg anyám zongorára.
2: Zongorára.
3: És kitűnően csináltam a zongorát.
2: Az is jól ment.
3: Nagyon jól ment. Olyan jól ment, hogy bementünk Pest és zeneművészeti iskolába, és zongoráztam is, soron kívül, már nem vettek fel senkit, soron kívül felvettek, de nem volt kollégium, nem volt hely. Hazajöttünk, apám az újságot a kezébe vette, azt mondta, gyerek, Rajkó Hildet felvételt táncba.
2: Hanyos évet írunk?
3: 79.
2: Akkor? 79.
3: Ma 300-ból 3-at vettek fel, nem tudták, hogy cigány vagyok. Majd utána egy hónap, két hónapra tudták meg, Rajkó a cigánytánc is volt, a koreográfusok csináltak, akkor azt én tudod.
2: Tiportam.
3: Érted? És akkor így aztán megtudták. Rá két hétre már engemet vittek Belgiumba. Persze, szóló táncolni. Erdély táncok.
2: Kik voltak akkor a tanáraid, vagy a vezető táncosok?
3: Szirmai Béla, az elsők.
2: Az első generáció.
3: Somogyi Tibi volt a főmesterem, Szirmai, Vadadi Ági, egyik sérma. Akkor az Öregszigeti, aki alapította, Gyula bácsi végig volt, hála jó Istennek. 20 évet ült a baz mellett is.
2: Akkor Rajkó a fénykorát élte.
3: Minden nap, minden héten úgy volt, hogy felültünk a buszra, se tudok, hova megyünk. 120 Rajkó. És akkor 400 táncos. Hát azért tanítok én is így, ahogy tanítok, másképp, mint mások. Mert a mesterek tánc közben tanították meg az összes nemzetközi kultúrát, amiben a népek benne vannak. Minket így neveltek ott.

0: Hát sziasztok! Táncosok! Mennyi, pia, mennyi? Gyertek! Na, irányatok nekem, jó? Akkor itt lesznek a lányok ezen az oldalon meg a fiúk. Az a lényeg ezeknek a gyerekeknél, hogy aki nem tud, az kezdje megszeretni, akár a másik által is, vagy ha én mutatok neki. Tartás, színpad, és elsősorban az ő mozgása, tehát a saját mozgásából. Figyel! Vegyél levegőt, húzd ki magadat, ne röhögj, és...
1: Hello, pipipo!
0: Ez kevés! Hello, pipipo!
1: Hello, pipipo!
0: Egy ma igen. Amen! Az. Menj oda, fiúhoz, gyorsan, menj rá! Azaz, gyerekem, üsd meg! Emelkedj fölé! Így, fölé! Azaz! És elő!
2: Szecső, most Dányban vagyunk, az általános iskolánál, ahol tanítasz. Mióta vagy itt ebben a rendszerben?
0: 28 év.
2: 28 év.
0: 28. A szívem legkedvesebb lováró kasztja van itt Dányon. Amit apámmal fedeztem fel. Jöttünk erre kocsival, mert méhészkedett apám, és láttam a cigányok a gyönyörű szép népviseletbe. Jöttek erre föl.
2: Nem most közt. Volt?
0: Nem. Aztán, ahogy bekerültem az iskolába, jött ugye Makkarcsi, Pejó Róbi, Zazi, mindenki, kasztingolás, akkor voltak a jó cigányfilmek, csinálták. Nagyon közé kerültem.
2: Aranykorszak volt ez.
0: Az, teljesen.
2: Van kint itt két hölgy, itt az ajtóban. Mi az a plusz, amit Szecső idehozott az iskolába gyerekek közé?
3: Hát a jó kedvet.
4: Mondja Tóth Tünde.
3: És nagyon sok diák van, aki tényleg örömmel és nagy lelkesedéssel vesz részt az óráin, és gyönyörű sikereket ér el vele, szívét, lelkét beleadja.
5: De viszont a Szecső még engem is tanított, mikor még tényleg? Én ide jártam.
4: Mondja Kanalas Aranka.
5: Sokat igen. Jártunk fellépésekre. Akkor az elején ide jött, arra emlékszek, hogy nagyon-nagyon sokan jártunk.
0: Akkor még nagy öregek éltek
5: és ám. Még filmezni is jártunk.
2: És táncolsz még, vagy már abbahagytad?
5: Hát már nem táncolok, már mint úgy, de viszont imádok táncolni.
2: Nyári szünet van, de szeptemberben folytatod.
0: Igen, szeptemberben megy tovább.
2: És hova megyünk majd, Szecső?
0: Lemegyünk a telepre. Ami nagyon gyönyörű bennük, hogy nagyon hagyományőrzők, nyelv szempontjából tökéletes cigánynyelvet beszélnek, világnyelvet. Az iskola nem tiltja a cigánynyelvet, gyönyörűen beszélnek az iskolában, és a gyerekek azoknak az őseikkel. Nagyon-nagyon sokat dolgoztam az öregekkel, imádtam őket. Meg is vannak örökítve a filmekben. Gyertek, üljünk le egy kicsit.
6: Hogy csináltuk a filmet? Hányban?
0: 20-valány éve.
6: Nem tudom, ma nincs se pontosan.
0: Az azért olyan pengetett meg a csácsorommal, ami a cigányságot három nemzedékbe viszi. Ferenc Józseftől egészen végig. És ezekkel a romákkal csináltuk végig.

0: Szecső azért felpesdített az életet.
1: Ajjajjajjaj.
2: Szóval...
1: Erőm volt, mikor idejött.
2: Azt hiszem.
0: De akkor te is sokat kaptál innen.
2: Rengeteg.
0: A dányi cigányoktól.
2: Rengeteget.
3: Sok szeretetet kapott.
2: Nagyon sok szeretetet.
0: Szecső bátya milyen?
3: Magyarországon a legjobb társas.
0: Hát akkor ügyesít mindenki, Szecső.
2: Hát, ha én tanítom őket, akkor ügyesít.

0: 수리리.
1: 인상사 과리스.
2: 허리 된 거야.
3: most már nincs.
2: Csak szereted? Te mennyi gyerek van?
3: Négy van.
2: És az öröm látni, mikor táncolnak, nem hogy szecsültanítja őket.
3: Így van.
4: Mondja Sztojka Edina.
2: Te is tanultál táncot, vagy
3: nem.
2: Szecsülni
3: nem? Nekem nem volt sajnos rá lehetőségem. Nem, Ráckövei.

0: Na végre már a legnagyobb meleg!
1: Szia, Szecső!
0: Kötti hajnalban mondtam neked, hogy hallom, gyere! Ilonka, megjött a vendég, a drága jó testvérem!
2: Szia,
1: Ilonka! Szia, a fő lakaja?
2: Igen, fő. Ez egy tyúkos káposzta, de ebben három fajta hús van most.
3: Mondja Farkas Ilona.
2: Van egy kis libahús, disznóhús, meg tyúkús. Ugyanúgy főzök, mint az anyukája, tehát változás nincs, és az anyja nagyon jó főzött.
1: Minden nap főzöl?
2: Igen, én minden nap főzök. Unokáim is itt tesznek állandóan.
1: Akkor Szecső, jól választottál párt. Ellát mindennel.
0: Tudatos.
2: Na, a föld jó volt, ahol az asszony nevelkedett. Az én anyám is sok mindenre megtanított. Úgyhogy én úgy jöttem föl Szabolcsból, hogy Tunyongmatolcsról, hogy én nagyon szerettem kertészkedni, virágokkal foglalkozni.
1: Ez a kis fóliád, ugye?
2: Ez azért a kis fóliád,
1: van most vagy 100 fok itt benn.
2: Körülbelül, úgyhogy
1: és igen. Mit termesztesz itt benne? Mit látunk itt?
2: Ez egy fekete paradicsom, fürtösbe, az egyik, a másik sima.
1: És ezek itt, ami fölfut?
2: Ez kígyóborka végig.
1: Kígyóborka lesz.
2: Ez itt bealkóborka, kovászolni való zeller.
1: Van itt neked minden.
2: Ez körülbelül 5 fajta paradicsom van itt elültetve.
1: A kis tálba mit szedd össze?
2: Ebben most szedünk egy kis borsót.
1: Menjünk, nézzük meg. Már jó a borsó?
2: Igen. Ó, már nagyon régóta.
1: Ó, nagyon szép ez a borsó.
2: Ez nagyon gyönyörű. Szép borsó.
1: Akkor ti úgy vagytok a Szecsővel, mint a borsó meg a héja.
2: Meg a héja.
1: Szecső, itt most a kertet közepén ülünk. Ez a kedvenc helyed, mindig kijössz ide?
0: Drága testvérem, ez nagyon jó hely, mert ezeket a fákat is én ültettem.
1: Ő a Józsika?
0: Igen, ő a Józsika, ő a legkisebbik unokám, ők itt laknak mellettünk. Gyere, odén még, akkor rajzolsz.
1: A rajzolás mellett azért tánctudást is átadod unokát?
0: Igen, szoktunk táncolni is, igaz? Meg énekelni, szoktunk, minden nap van. De nagyon szerettem a gyerekeket. Én azt kívánom minden egyes embernek, aki a romákkal. Igen, a romákkal, vagy főleg a gyerekekkel foglalkozik. Engedjék őket kibontakozni. És hozzák a tudást. Ha megengedik, akkor nem lesz probléma. Se tanulással, se beilleszkedéssel, semmivel sem.

0: Kimulatom magamat.
1: Elhoztalak ide az én testvéreimhez.
2: Hogy vagytok ti rokonok, Szecső?
1: Első unokatestvéreim. Igen, unokatestvéreim. De amikor én fiatal voltam, akkor az ő öreganyjával, az ő öregapjával, akkor az ő anyja, aki ott van, sajnos meghalt most nem régen, nagyon hirtelen. Mi mindig összejártunk, énekeltünk, számokat csináltunk, nótákat csináltunk, és közben született ő.
2: Akkor már gyerekként belecsöppentél ebbe az egészbe.
3: Így nőttem fel, gyerekkorom óta.
2: Meg a tázban.
3: Így van.
2: Most Tóalmáson vagyunk, igen. Már régóta itt élsz családoddal.
3: Hát már most közel 20 éve lassan, igen.
4: Mondja Molnár Miklós.
3: Szerintem megismertem a feleségemet. Már most 16 éve együtt vagyunk, ott 3 gyerekünk van.
2: És most te milyen hangszeren játszol?
3: Én zongorista vagyok, tehát engem apám zongoristának nevelt, mert ő gitáros volt. Hát a fiam az már most ő 15 éves lesz, ő jó zongorázik, nagyon ő ügyes. A lányok is énekelnek, az Ilus is zongorázik. A nagyobbik lányom, az Ilonkő, a Szonya, a kisebbik.
2: Te magadtól tanultál, vagy apu tanított?
5: Én engem apa tanított. Apa tanított. Hát ilyen 6 éves koromtól idáig.
2: És mi szeretnél majd lenni?
5: Rajpó iskolába szeretnék elmenni.
3: A gyerekeimnek is azt tanítom, hogy a Szecső bátyátokra büszkének kell lenni, és büszkék is vagyunk, hogy ő a bátyánk, és amit az életben elért.
1: Figyeljetek, elég a beszédbű. Pakoljatok ki, azt egy kicsit nyomjunk rá.
2: Itt vannak a fiatalok is, jöttek ők is dalból.
1: Na, mivel ugye én tanítom őket az iskolába, és úgy voltam vele, hogy na most az pont az jó helyre jönnek. Itt azt meg tudják mutatni, ki tud táncolni, ki nem tud táncolni. Az a szíjam fog necsed össze.

0: A legcsodálatosabb az az egészben. Pici voltam, kis cigánygyerek voltam, itt nagy lakodalmak mentek. Kint voltak a zenészek, én mint kis cigánygyerek jöttem onnan lefele. Aztán egyre közelebb mentem a zenekarhoz. Majd mikor már végzett a pap, gyűjt a mennyasszony, kifele tudod, itt kötötték, minden adták a izét, kezdődött a zene. Sose felejtem el, az volt, hogy udvarom, udvarom, szép kerek udvarom. Söpörtem eleget, abban a pillanatban a magyar asszony gondolod, rikácsoltak, minden kurjongattak. Na, én még abban a pillanatban ugortam be fel a zenekarhoz. Táncoltam. Mindig olyan kedvesen, olyan jól fogadtak, nyakukba vettek, egész hazáig vittek, a nyakukba vittek. Ő anyja anyámnak a legkedvesebb barát. Mikor anyám már beteg, vagy egyedül volt, akkor ők átmentek egymáshoz, főztek egymást, mindent csináltak.
1: De én a Kimitobról emlékszem, a Deák Károlynéval voltatok egy
0: csoport. Igen, a Marikámmal.
2: Akkor nézték a tévében ezt.
0: Hogyne.
1: Milyen szomszédban, mert nekünk nem volt élünk.
3: Mondja Pogány Istvánné.
4: Ebben az utcában nőttél.
0: Igen, itt játszottunk gyerekkorunkban is, a Dósáékkal, a másik Dósá, Kerekes néniékkel, a Ritáékkal. Itt nőttem fel.
2: Az öregek itt vannak a temetőben, ügyeszecsőben.
0: Nem csak az öregeim, az összes testvéreim. Szerintem bennem ebből van ez a nagy erő. Mert bármelyikre gondolok, akik itt vannak ebben a temetőben, azok nekem mind adtak. Mind. Itt van anyám meg apám. Öreg anyám, öreg apám.
2: Itt nyugszanak.
0: Mind itt vannak. Csóra apám nagyon büszke volt rá. Nagyon büszke volt. És fétett apám, anyám nem annyira, mert tudta, hogy az ő vére vagyok, anyám vére, nem fétett anyám, apám nagyon fétett. Apám azt nem bírt elviselni, hogy nem volt pénzem sose. Hogy adattam mindenkinek, és amikor ő nekem elmondta, hogy ő neki milyen volt az élete, akkor ő mindig úgy akart engem nevelni, hogy én ne legyek már úgy. Hát ne csináld már te is az vég, amit én. Aztán végig megszeretett, mert rájött, hogy nem pénz minden. Szeretett nagyon. Hát ő csinált belőlem művészt. Nem anyám. Anyámtól mulathattam volna ég a földig.
2: Ilonka, emlékszel, mikor először a Szecsővel találkoztatok, hogy milyen benyomás keltett benned? Már akkor táncos volt?
5: Nekem őt ajánlották, hogy a Rajkóban táncol. És hogy tanít énekelni. Én akkor készültem a Ki mit tudra, 83-as Ki mit tudra. És akkor így ismertük meg egymást.
2: Rögtön megtetszett?
5: Nem.
2: Nem?
5: Nem.
0: Egy évig nem is szólt, nem is vettem észre, hogy szép.
5: Nem.
2: És a Szecső akkor már egy befutott, lehet mondani, táncos volt.
5: Igen, ő már nagyon sok szólót csináltak, akkor külföldön voltak sokat. Iskola után kerültem föl ide Pestre, dolgoztam.
2: És hagyományos cigán családban nőttél fel ott?
5: Igen, magyarul beszélő cigány család. Ott nem is voltak nagyon a
2: cigányok. Zenész cigányok voltak?
5: Nagyapám is zenészek voltak, állítólag nagyon híres is volt, klarinétos. Apám az prémás volt.
2: És testvérek mennyien voltatok?
5: Heten vagyunk, féltestvérem van 4.
2: Meg nagy anyám, család ez.
5: Anyámtól van 3. Fölkerültem Pestre, tehát irodába dolgoztam. Először könyvelő voltam, aztán mint adminisztrátor dolgoztam sokáig, 7 vagy 8 évig a Bélyeggyűjtők Szövetségében, Vörösmarty utcában. Rengeteget olvastam, akkor gimnáziumi érettségim volt, szóval más voltam, mint általában, akikkel találkozott cigánylányok.
2: Abban az időben.
5: Igen, abban az időben nagyon nagy dolog volt, így van.
2: A munka mellett énekeltél?
5: Munka mellett igen, énekeltem. Sokan nem is hiszik el, hogy én a Hadaidő Győzőhöz jártam énekelni az utcába. És ő azt mondta nekem, hogy Kovács Apolóniát fog belőlem csinálni. De hát aztán az életközben szól. 1 vagy 2 évig tanított. És
6: jött az Olika.
5: Ugye terhes lettem. Úgy voltam vele, Józsikám, hogy 2 művészetet nem bír el a család. Érted? Most vagy ő adja föl. Ő nagyobb művész volt, mint én.
6: Nem hagyta abba az éneket, mert én nem engedtem. Az együttesben, ne vicceljünk már, 20 éven keresztül énekelt. Hát ő csinálta.
5: Igen. Jöttek sorba a gyerek, én már
2: mennyi
5: elsőnél,
6: 7 három. Három.
5: Fiú, két lány.
2: A gyerekeket is úgy neveltétek, hogy azért a tudjanak táncolni, énekelni.
5: Hát azok már hasamba rúgdostak úgy ütemre.
6: Hát voltak ők is a színpadon.
5: Sokszor nevettük.
2: Ott jöttek fel.
6: Hogyne, hát jöttek előadásra, mindenre mentük, vittük.
5: Hát az Olika úgy nőtt föl szinte majdnem, hogy fogta valaki a színpad mögött.
6: Julisom is.
5: Beszaladtam, leénekeltem a dolgomat, visszamentem, fogtam a gyereket tovább.
2: Jó pár éve itt éltek farmoson.
5: 11 éve, igen. Nekem itt a kert, van egy kis fóliám is, amiben dolgozok. Megtermelem magunknak a zöldséget, és akkor még piacozok is, mert hála Istennek annyi terem, hogy még el is tudok adni belőle. Akkor befőzök. Tavaly 250 üveg sárga barackot főztem be. Körülbelül 100-120 üveg savanyú volt, amiben kellett hordóval, mindennel.
2: Azért rengeteg állat van itt.
0: Hát most körülbelül 100-nál tartok. De ezt mindet én keltettem ki. Januárban megkezdtem. Vannak ugye a tyúkok, abból három fajta.
2: Itt Cacám, pedig a malacok vannak?
0: Igen, igen, kettő hízót vettem. Most megcsináljuk az asszonynak, ugye mert már 10 éve lent vagyunk, és mindig az volt a vágya, hogy kemence. Itt is legyen az udvarban kemence, de ez a régi, hagyományos kemence. Ezt így, ahogy van, megfogjuk, és akkor teszed rá a kemencére, ebből csinálod a búbját.
2: A kemence?
0: Igen, onnan fogjuk betenni a kenyeret, meg az ennivalót.
2: És most attól ez a fizikai munka?
0: Jaj, nagyon. Hát ez alkotás. Én nekem olyan nem volt, lehetetlen nem volt. Azt mondták, hogy a hegyet, vagy akár Debrajkóba is. Én nem ismertem azt a szót, hogy nem. Mert ilyen nem.

0: Szecső, ez a te birodalmad itt, ez a kis szobád, itt szoktál zenéket szerezni, vagy játszani?
1: Igen, hát mostanában már nem szereztem, mert hogy mondjam neked, gyerekkoromtól kb. 30-40 nótát csináltam, amit az együttesben, amik voltak együttesek, mindig felhasználtuk, és azok mentek. Ezek mai napig is megvannak, CD-n is megvan, mert csináltattunk.
0: Hagyományos kazettán.
1: Igen, hagyományos, Romencok az volt akkor az együttes neve, előtte az első Cigányvér volt, aztán Romencok, és aztán most, 90 óta meg Sukártánc együttes lett.
0: A falon körben mindenütt emlékek, családi
1: képek. Igen, ez az én szobám, igen, szülőképek, előadások, külföldi képek, nagyfamiliáró képek, mulatós képek, amerikai fotó a színpadról, cigánytánc.
0: Most 40 éve éltek együtt.
1: Igen.
0: Ha nem bántad meg, hogy összecsőt választottad.
2: De nagyon megbántam.
1: Nem,
2: ő mellette nem lehet unatkozni, az igaz.
0: Az biztos. Már mennyi unoka van?
2: 6.
0: Akkor nem unatkoztok, amikor itt
2: két
0: vannak.
2: Két fiú van, 4 lány, igen.
1: Ősi ételeket is mink főzzük mi, ugyanúgy, érted? Gölődén, akkor fácáról, vadnyúról, tőgyét, pacalt.
2: Igen.
0: Nagyon finom. Ebben benne van minden zöcső. A szív, a lélek, szeret.

0: Ez, ahol most ülök, ez én nekem a bölcsőm, mert én nem hiába hívnak Szecsőnek. Egyszer volt a Rajkóban, akkor az egyik lánya rusorán mondta nekem, jó van már Szecső. Onnantól kezdve Szecső. Lett a nevem a Rajkóban 20 éven keresztül. Én úgy gondoltam, hogy nekem jár is az, hogy Szecső. Ma már nem is ismernek másképp. Nincsen Kovács Zoltán. Nincs. Szecső van. És aztán ezt a nevet én fölvettem, az Isten adta. Szecső Kovács Zoltán. Ez lett az életem. És ez is marad.
1: Verjenemek!

0: Kedves hallgatóink! Az MR4 három szólamra című roma magazin műsor magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára a lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Le unicano radio osco lovarisco nacionalno glaso.
3: Teven bachtale romale. Kate ungrico radio vosajsunen peromani sib. Muroanav Kvalla Gábor. Anglones aba sajsundi nelek iskörös eszkerom ketane hutilde. Kamente szikavent ungriko temeszke. Gázenge, romenge, kebilóvenge sajkerel bútyi omanus andalerom. Lensunen, rostás csabesz, farkas ferences, hajkunhegyesi ferovesz.
4: Andak odipen nem tudok kikadi, ke szodebers, dújsalabers, trinsalabers kájbon, áj tordine maskal románi síb, csivorbine románi síb, szite pravi mange, Mori romni, romungricai.
5: Te trai te juti la gel.
4: Mai sara tu ke vitu te trais. Voi vorbil saropai romanes vigilabel. Vi mascaramen de kadal rom romungri vorbin na zurales vorbin romanes de kadika vivon commente sition romanes.
6: Dat kadulashoi. Meko dog indiu pe ando kadu klubo na feri romani. Krisi trobuite sitjaras le romane shavorenge. Vorbim dem dújtin romnyosza, kom maj amender maj gogya verály egyszerre, mon szitjáren atuncsi lesavoren, kana igen, szeptember avla iskola, atuncsi saj korepetál inne.
7: Na? Oké, szitine cine románes avoren, iskola, te szitjon maj feder, kon nagyon kollégó gyenca a gindípe a savoró, kathé saj zuráj veló pre, hogy te, kana zsaland iskola, hogy abba, te dicsol pelesz, pokod a cino savoró, hogy Szitilasz, andokadó szünetos szaszasz, kemilászkó szünetosi, hogy számat eleli tanár kinyapékodi, hogy Szitilasz a savoró ne csak kelelpe, ne csak kiránduli, ne csak kodok szogodi kerel, hanem visz Szitilasz a savoró. És katesaj Szityol a színos savoró bármikor.
6: Tehát na feri, románi krízi, hanem saj Szityol a ungriko történelmo, a matematik,

0: A nabiszteti vorba, hát kodosz jól ásó andekadó, hogy a me rom szityára szajrom, nyaszityáren, a máre savoren. Napále gáze, kan a zsalándi iskola, tehát puseli, ka szevé szityár kinya, katarkodi cínisej, hogy kon szityár dasztú, a tuncsi penelukodi románi rom nyiszityár daszma. Nai gázi, haj nai a tuncsi la zsavó. Nos, kad otro bujas, szako romeske, andileski gógyite, petyol, kodi, hogy a menge o pretro bujte uscsavasz. Akáni.
1: Így van.
0: Ke dostas az, ke csi jek szarpenen a balenge, párto csi zsutil pe a mende. Szajek szilenge.
1: Pasaj rom, ke náj, de ferro nazi, hogy akán jek, hogy muro pralszan, hogy katyeszan pasa mande, mert ande tutte világ életemben miúta pe juma vilem, mindig putyár doszima, szó pedig hozpe tutte.
0: Nice.
1: Hogy konszan, szoszan. Sőt, hogy ugye szia még bár illeszkodunk, hogy ugye kaszárda, meg kaszáver romesz, hogy szárpenasz, hogy sajpenasz andi luma, hogy krajszasz. Csó romanusszasz, de krajszasz. Csityárdasz a me, pasa rom torgyolasz. Kan a probléma szasz a me, vojszasz.
0: Putyárdos sajpena, vagy murodatszasz. Dúj vagy stárkur kegélasztal.
1: Lányi pumekodó penav. De zumavasz bileszko, pe már pukrete torgyolasz. De annak odosszim putyárdó, hogy katesan a menge, dikhasz pe tute, szityáre szamen, nahod dileszam, hanem saj szityú vasztutar, nagyon butszakó félo. És meg oda penab, áldi mehaj baktálót a veszem, de luma, legalább sielbes, hogy máskor a mende társas murab haló.
0: De se vala, jekhávresztar szityú vasz, mert akkor okam, hogy Feri mandar, mert jekhávresztar szityú vasz.
1: Ferokám, saj penab tukek vorba, ande tute csak jekszi.
0: De vianda tute jekszi, a vianda tute.
1: Jekszi te mérab, jek.

0: Кому сте пошов тут, Муро Пралоро, Фаро? Анди тут соси. Канак, цар да сен дети годи, кадо клуб ботанеске тане, а менца ле шаворенца, туке сой кадо дикимо майдур, палакади.
1: Ме каде ги индит дело дела, ке биш берш тра и сарав. Ту менца ке тане, де ме камав кадо клуб ботекерава. Ме кадо камав, сакон кате анде унгро, си кон си ром, ме си Ungro. Andò Augusto Chavel tele o casavo romano televisivo, hai che era il catec, sino filmo pecca della buccia, so a me catec eras. Mena andò co di camavte di quel bud gene, ha messo che eras catena, andò putiaripe, andò caldò. O te di ken, e rom cate andò ungro saco, te torgion, te usceno pre, te jan, tai keren, sotro bui. So, Csikér diné, abba bisbers legázse. Kösszavé is a már rom, hogy kodog indi, hogy ferió pártozsan eltezsúti ippe lende. Zsan najándi lende kösszavó barimangipe, zsan andu kösszavó, andu önkormányzató, ha lempengelyek cera lóve, az dosztai lenge katyi. Nagy szlobodok kösszavé, bújtja teker a szabad, dosztasasz. Szóval mange kadoszó báró gindó.
0: Pusosztutár a kánke, Ке кој на кај шунел кади ворба, машкалмите со си, камо сте пенавте ворбис па туте екчепо. А кај ту, ка енкормаза, то машкале ром, со пиравес.
2: Ако е ворба, дјаври фајте ромески ворба, по кодок си е зео ром, о чаби, кодок ка ме ла своја аврита, не ла никади ворба, шајте авес роменго, ке фише лево, сарваре ка на чодат со сас. Hogy te tiszkáld, per rom, szartyodat.
1: De hát kadi náj borba, savale. Hát náj kadi borba. Mi meg káde kamav szarmudodat kérdez, de meg náj ekkorkori kamav.
0: Azt a nagy újjávi.
1: Murigógyi káverszi egázsé, kodopjendine várekan a muradadeszke. De náfe muradadeszke, szakorom eszke szokhatján, de ungroszi taj képviselő voszi. Hogy tuke, trobúj, te keresz, kadi románi bújti, ke tuszan, kate omajlásom. Ne szó kérdine gázse. Téle kérdine papendé kadi búti, kote dine romeske, na muk te gebe dihe taj mérelanda kadi búti. Na, me csikamav kadi tikerala.
3: Mátyilem me kadirá,

0: Maškarut nohu lámo, ohto, jefta, trín, ta jek, jek, ohto, ohto.
1: De Ferro, a kánk szó tú tendán, kádi vorba. Ugye, tú megint kávérszán szártyod azt a szász. Tutaba, kaszabó zurali peszi karink tute, hogy bidiszász kádi romensz, te penesznenge vorba, te polási peteszi kárész le.
2: De szabor a zséne penaszlenge.
1: Penasz, így van, de hogy kádi több pasa mende, te torgyosz kádi kájle rom. Szerintem majd múj patyan azt tuke, majd feder, szártyire gére dadeszke. Mekodó dikavávri. Kiszakon rom, kodó penel kell basundem abba, hogy semmi stavlasz, hogy tute ústja vesz, az pelesz kotthánán de.
2: Az mekod leszím, hát abban jég bersk. Úgy kerapkadal a bútya, hogy csibillasz.
3: Ne hogy a sajpus azt, hogy kadokam azt, és unavandatja múj, hogy akkor te ándik a önkormányzató, cseh posztó, szanádre maskar lerom, tuszanott rádári, vagy leszko a malszán, akár tulam példale búti, majd úr, tesa ingresz, kodokam azt, és unav, tesa én lerom, hogy tú, katandó cino körös, szó ingresz majd úr, szó lesz petyó píko, szó kodó páripe, kodó bútya, szó kamesz azt te piravesz majd úr, maskál le rom, sukári pete keresz.
2: Andrei, Ungriko Kriszi teljesen perdal nem szó, muradat kérdez, de mekkor doppen aptú menge, Muri Gógyi, Najekor Kori Ézsal, Feri Tumencazsal. Szó me penav, vagy váli szó ki, a Vrigindi Szárav, mert sikerav káde szar, e majbut képviselő kérna szvárekan, vagy keren vakánik, hogy szállnök ura kerempe, o prelempelende penge kaszavó, o nyakkendővó, te zsan penge. Mert akkor szavó romszim, ma szíjek bicikla, zsanintum jó bőven, szíma egy kis tágyit, ha egy csóra szatró, akkor lesz a pírave. Tehát ma ne lóvé, csérdekli, zsanint nagyon jó bőven, mert a me tumenca, kamavjek példa teszik a vavka, te a dungro, legázsenge, vieromenge, hogy bilóvengó, inkább jokkarpenav, bilóvengó, o pretrobújte ustjavasz.

0: Anglunes aba šajšondinele kiskörös eszkerom ketane hutilde, kamente szikaven ongrikot hemeszke, gázenge, romenge, kebilóvenge sajkerel bútyi omanus andalerom, lensunen, rostás csabesz, farkas ferences, hajkun hegyesi feróvesz.
1: Meko dogindi, hogy penesze lóve, szárkai penelpe hiába szitu lóvekana szász csipe haj boldogságon nájtu. Deko dopenaltuk, kakite delo szunkta del, hogy kana pasek szárdur múlt, pasek tigaja háben, hogy egybe haszasz. Csak jekte hatjárasz. Kodó maj butker elszár, e gono lóve angla tutetesav.
2: Dikes csak csipo pines, ke dikkate andu ungro szoszi. Szare gázse káde kira szvame, szi két dúj pártura, szaszok a szavó o lungodrom, taj szaszok a káverod MCF. Na nalazsav szikadosa van.
1: Kon barvajvel, kon Andrei. De kon pek trobujaszte zsutil, kodó simaj, nahogy csorrosza, simaj maj csorrosi. Hát szózsal se volt rálem, ugye a manus di kell a tévévó, szózsal per rom, a lengi sztoriko do, hogy bu csóren, ke mi csóren, ke bukhajvel lengi se volt rá, hát muszáj szinte zsante csóren, ke csi csórel a kopre boldel pe bukhate. De gázsé ugye azért szike kanapenen, hogy kanazsalek rom te csórel, nako do rom gél asszó te csórel, rom géline te csórel, szatale ég isztágyi son le romen, kado így bári problémakat he.
2: De az veri palpálek a szavep, káje románe képviselő úra. De kodok keren, mert csizsanavakánik szodelelo prejek országos képviselő volt, duj vagy trinsela. Duj vagy trinselenge biknem pengo románi pe. Biknem penge pralen, legázsenge. Na kadoszi a bárog indusa vele, na andakadika ma me bárisotek kerabat, kadó te nem.

Kurkodó Ungrikó Rádió Voszasz per Ománi Síb. Peje Kurkodóval, Saj Malagyon Manca, Pe Márcakó, Taj Zsójakogyesz, Saj Sunen Amen. Kvalla Gábor Esz Sundine. Ásendév lesz a...

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvű műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

0: Η εκπομπή επιμελήθηκε από την MTVA για την παραγγελία της Ντούνα Ζέρτη.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Boka Tibor.
2: A Nemzetiségek zenéje mai szerkesztője Boka Tibor köszönti Önöket. Ma egy olyan román előadóval ismerkedhetnek meg, akinek elég későn indult a pályafutása, mégis maradandót és egyedit alkotott a romániai könnyű zenei piacon. Florin Kilian 1968. decemberében született Bukarestben. Ő egy ma már ismert és kedvelt román zenész, zeneszerző, előadó művész, gitáros és újságíró. 12 éves korában a sport felé fordult, 1981 és 85 között többszörös országos kerékpárbajnok lett. 1985-ben azonban részt vett két akkori neves előadó, Valerius Terian és Doru Stănculescu koncertjén, amely megváltoztatta az életét. Úgy döntött, hogy felhagy a sportkarrierrel és megtanul gitározni. Első önálló színpadi koncertjére 1986-ban került sor a Bukaresti Universitas Klubban. Akkor Mircea Vintilă kölcsön adta neki a gitárját egy Mircea Vintilă és Valerius Terian koncert alkalmával. Szóljon most egy korai dala, a Domnul Destin, Sors úr című dal.
3: Furtuna mea arată ca o viață, pe mine frica mă întărește, mă dezgheață, nu mă răsfață, mă educă, mă învață. Să joc cu cărțile pe față, așa că hai că tot îți pui destin, fă-mi o ofertă, să știu de ce vin.

2001-ben 33 évesen nagy személyes anyagi áldozatok árán sikerült kiadni a első albumát UB Interface to Reality címmel, amelyet kezdetben minden romániai lemezkiadó visszautasított. Az albumot azonban nagyon jól fogadta az underground közönség, és Florin Kiliant 2002-ben felkérték az első nagy közönség előtt tartandó koncertjére Bukarestben. Következzen most erről az albumról a címadó UB című dal.

2010. júliusában jelenik meg a harmadik albuma, Autiszt, ne kergesd el Brünkus címmel, amely hamarosan rekordeladásokat ér el. A művész a Roton kiadótól megkapja az aranylemez és a platinalemez díjat is. 2005 és 2009 között Florian Pitis javaslatára talkshow-t vezet a Román Közszolgálati Rádióban. 2007 és 2009 között pedig saját rovata volt az egyik nagy példányszámú újságban, és heti rendszerességgel jegyzett vezércikkeket. Most az Autiszt, ne kergesd el Brünkus című lemezről játszunk le egy dalt.

A legnagyobb sikert 2004-ben aratta, amikor szerződést kötött a Roton kiadóval, és még ugyanezen év szeptemberében megjelent második albuma, a 10 parancsolat, jelentés a nemzet állapotáról 1989-2004 címmel. Az album a bibliai 10 parancsolat zenei értelmezésén alapul, Florin Kilian az első és egyetlen ember, aki 2000 óta megzenésítette a 10 parancsolatot. 4 éven át a rádió és tévécsatornák nem voltak hajlandók sugározni a Zece 10-10-es című, később nagy sikert arató dalt, arra hivatkozva, hogy ez a fajta zene csak éneken és zongorán alapul, így a 16. századba való. A 10 című dal hosszú ideig azonban az MTV slágerlistájának élén szerepelt, végül sikerült az összes rádió és tévécsatornán lejátszani, a YouTube-on pedig az első olyan román dal volt, amely elérte az első 1 milliós nézettséget. Műsorunk legvégén ezt önök is meghallgathatják. Most azonban következzen a második és a 6. parancsolatról szóló dal, Isten nevét hiába neved és a Ne paráználkodj című dalok.

Florin Kilian egyike azon romániai művészeknek, akik aktívan és folyamatosan részt vesznek számos jótékonysági akcióban is, és zenei bevételeinek nagy részét a rászorulóknak ajánlja fel. Tagja a Romániai és az Egyesült Királyságbeli Zeneszerzők és Zenetudósok Szövetségének. A mai adás szerkesztője Boka Tibor, a hangmérnök Hegedűs János volt. Búcsúzóul következzen Florin Kilian legnagyobb slágere a Zece 10 című dal, a 10 parancsolatot feldolgozó 2004-es albumról. Köszönöm a mai figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-múzicski magázin, emisia Mađarskog rádia na srpskom jeziku.